A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás átvétele, idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév díjak karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Gazdasági fórumon vitatták meg Eger jövőjét. Kilométergyűjtés a városért, Eger is rajthoz áll a futókörök napján, személycsere a NAV élén. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. A Városháza díszterme adott otthont a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Heves vármegyei szervezete által rendezett gazdasági konferenciának Egerben. A Gazdaság Bankrendszer Jövő című eseményen vármegyei vállalkozók és pénzügyi vezetők, köztük Jelasics Radován, a bankszövetség elnöke tanácskoztak a térség lehetőségeiről. A városvezetés a fórumon rámutatott Eger intézmény rendszerének fenntartása évente 16 milliárd forintba kerül, amiből több mint 4 milliárdot saját forrásból kell biztosítaniuk. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a város fejlődésének záloga a helyi gazdaság megerősítése, hiszen a vállalkozók által befizetett adókból működtethető az oktatás, a kultúra és a közlekedés. Bár a turizmus továbbra is meghatározó, a jövőben több munkahelyre és új befektetésekre van szükség a mozgástér bővítéséhez. Soltész Gergő vármegyei elnök és a gazdasági szereplők egyetértettek abban, hogy Egernek beruházásbarát környezetet kell biztosítani a hosszú távú siker érdekében. Az őszinte párbeszéd a város és a gazdaság érdekeinek közös képviselete volt, írták hivatalos oldalukon. Közzétette a városvezetés az EGRI egyedi közvilágítási rendszer karbantartására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást a hivatalos értesítőben. A pályázat célja, hogy a kijelölt helyszíneken a dísz és közvilágítás működtetése a következő két esztendőben is folyamatos és biztonságos legyen. A feladat közel 800 darab lámpatest üzemeltetését, ellenőrzését és javítását foglalja magában, ami a modern ledes és hagyományos fényforrásokra egyaránt vonatkozik. A nyertes vállalkozó felel majd a kiégett izzók cseréjéért, a tartószerkezetek állap megóvásáért és az érintésvédelmi vizsgálatok elvégzéséért is a város területén. A döntéshozók kiemelt figyelmet fordítanak a városi díszkivilágítás magas szakmai színvonalú fenntartására, ami meghatározza a település éjszakai képét. A közbeszerzésre május 26-áig várják a szakirányú cégek jelentkezését. A sikeres eljárás után az új üzemeltető megkezdheti a munkát, biztosítva az EGRI utcák és terek zavartalan megvilágítását. Növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma Egerben 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal és a Helyi Adóhatóság adatai alapján az év első három hónapjában több mint 46 ezer turista látogatott el a Hevesi vármegye székhelyre. A város honlapján is közzétett összesítés szerint a látogatók több mint 92 ezer vendégéjszakát töltöttek el a helyi szálláshelyeken, ami jelentős előrelépés a tavalyi adatokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy 3900-zal több utazó érkezett a városba, a vendégéjszakák száma pedig csaknem 14 ezerrel emelkedett. A statisztikák szerint a turisták átlagosan két éjszakát maradtak a településen, a forgalom motorját pedig továbbra is a belföldi vendégek jelentik. A pozitív irányú változás a pénzügyi mutatókban is megmutatkozik, a magyar utazók körében pedig továbbra is rendkívül népszerű fizetési eszköz a szép kártya. A városvezetés bízik abban, hogy a növekedési ütem a nyári szezonban is kitart majd, tovább erősítve a helyi turisztikai szektort. Megkezdték az EGRI úthálózat legkritikusabb hibáinak soron kívüli javítását a közlekedés biztonság érdekében. Bár a teljes körű aszfaltozásra vonatkozó közbeszerzés korábban eredménytelenül zárult, a döntéshozók az azonnali beavatkozás mellett döntöttek a baleset veszélyes helyszíneken. A város tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben mintegy 9,5 millió forintot fordítottak a legsürgetőbb helyreállításokra, ami többek között a víznyelőrácsok és mély kátyúk megszüntetését foglalta magában. A munkálatok olyan forgalmas szakaszokat érintettek, mint a Széchenyi, a Kossuth vagy a Kertész utca, de javították az utat a Bicskei, a Ladár-uszoda és a Bazilika környezetében is. A szakiroda folyamatosan ellenőrzi az utak állapotát, de kérik a lakosság segítségét is az úthibák bejelentésében. A város többi részén a hibák teljes körű kijavítása a következő sikeres beszerzési eljárás lezárulta után indulhat el. A cél, hogy a folyamatos karbantartással biztonságosabbá tegyék a városi közlekedést mindenki számára. A civil közösségek háza adott helyet a közlekedési kultúra napjának Egerben, ami a biztonságos és egymásra odafigyelő közúti magatartás fontosságát hangsúlyozta. A rendezvényen idén is változatos programok várták az érdeklődőket, különösen a középiskolás korosztályt. A diákok közlekedésbiztonsági előadásokon vehettek részt, emellett szimulátoros és ügyességi feladatok során tesztelhették tudásukat. A látogatók számára első segélynyújtási bemutatót, vezetéstechnikai tréninget és motoros foglalkozást is tartottak a szakemberek. A program részeként ingyenes járműátvizsgálást is biztosítottak a résztvevőknek, segítve a biztonságos műszaki állapot fenntartását. A város közösségi oldalán kiemelték, hogy az ezekben a napokban zajló számos útfejlesztés és felújítás miatt most még fontosabb a türelem és a kulturált magatartás az utakon. Új vezető az adóhivatal élén, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása, Vágóhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinege Csilla képviseli a hatóságot és végzi a központi irányítást. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát, ez a tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónak Kolti Helga, a Dériné program Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
3: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalántát, amely fontos az ő életútjuk szempontjából. Későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kialakítsuk. Ajánljuk ezeket a produkciókat.
2: A Barangoló alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók, társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Várja a sportolni vágyókat szombaton a futókörök napja, ami az elmúlt évek egyik legsikeresebb közösségi szabadidősport eseményévé vált. Az országos programhoz Eger is csatlakozott, így a helyiek saját településükért is gyűjthetik a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy minden teljesített táv hozzáadódik a város összteljesítményéhez, így a rendezvény egyfajta lokálpatrióta kihívás is. Antal Ferenc, a szervező szövetség elnöke kiemelte, hogy nem csak futva, hanem sétálva vagy gyalogolva is lehet csatlakozni a megmérettetéshez.
4: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
2: A részvétel ingyenes, az előre regisztrálók pedig egyedi rajtszámot kapnak emlékbe. A versenyállását egész nap élőben lehet követni az interneten, ahol látható lesz, melyik város mozgósította a legtöbb embert. A szakemberek arra biztatnak mindenkit, hogy álljon fel a székből és tegyen az egészségéért, miközben lakóhelye hírnevét is öregbíti. A sportünnep reggel 9-től délután 5-ig tart az Érsekkertben található rekordtámpályán. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e, mondhatni 05-15, péntek van, a Zsófiák és a Szonnyák névnapja, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, Maxim Levente vagyok, a No Doubt, aztán a Honey Beast, és Lenny Kravitz is jön mindjárt.
1: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 15-én, pénteken, a Zsófiák és a Szonyák névnapján, illetve a Család nemzetközi napján. 1994-ben az ENSZ a mai napot a Család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És családias hangulatban folytatjuk, hiszen régi ismerőseink vannak itt ma reggel is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek előadói, úgy mint nem sokára a For the Cause, az Inno Sunshine-nal, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a Besten.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Már több felhő lesz felettünk, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. 17-25 fok várható, részletek és a hétvége időjárása bővebben a hírek végén hallható. Aztán a Love Generation-t indítom Bob Sinclair-től. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Jelentősen nőtt a turista forgalom Egerben. Közlekedésbiztonsági napot tartottak a civil közösségek házában. Új előadások készülnek a barangoló programban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma Egerben 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal és a Helyi Adóhatóság adatai alapján az év első három hónapjában több mint 46 ezer turista látogatott el a Hevesi Vármegye székhelyre. A város honlapján is közzétett összesítés szerint a látogatók több mint 92 ezer vendégéjszakát töltöttek el a helyi szálláshelyeken, ami jelentős előrelépés a tavalyi adatokhoz képest. A pozitív irányú változás a pénzügyi mutatókban is megmutatkozik, a magyar utazók körében pedig továbbra is rendkívül népszerű fizetési eszköz a szép kártya. A városvezetés bízik abban, hogy a növekedési ütem a nyári szezonban is kitart majd, tovább erősítve a helyi turisztikai szektort. Megrendezték a közlekedési kultúra napját az Egri civil közösségek házában, ahol előadásokkal és szimulátorokkal várták a diákokat. A program célja a biztonságos és türelmes úthasználat népszerűsítése volt, különös tekintettel a városban zajló felújításokra, közölték a szervezők. A látogatók ingyenes járműátvizsgáláson és vezetéstechnikai tréningen is részt vehettek a balesetmentes közlekedés érdekében. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónak Kolti Helga, a Dériné program barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
2: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalánták, amely fontos az ő életútjuk szempontjából, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Egyre több helyen várható már eső, zápor, zivatar. Napközben 17-25 fok között alakul a maximum. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, még több zápor, zivatar alakulhat ki. A maximum 13 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb. 3/4-7 környékén, aki késésben van, siessen, akit viszont csak úgy kidobott az ágy, az még szundíthat egy picit, jön hozzá egy altató dal, legalábbis a címében az, Hush Hush, a Pussycat Dolls folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Május 15-e van péntek, hogy mi újság a nagyvilágban és idehaza kiderül pillanatokon belül. Jönnek a hírek, a következő órában pedig például Madonna. Vagy Azaria.
2: Éjj el a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Közbeszerzést hirdettek az EGRI dísz és közvilágítás karbantartására. Megkezdődtek a legsürgetőbb útfelújítások, országszerte megszólal a hangszerek királynője. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Közzétette a városvezetés az EGRI egyedi közvilágítási rendszer karbantartására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást a hivatalos értesítőben. A pályázat célja, hogy a kijelölt helyszíneken a dísz és közvilágítás működtetése a következő két esztendőben is folyamatos és biztonságos legyen. A feladat közel 800 darab lámpatest üzemeltetését, ellenőrzését és javítását foglalja magában, ami a modern ledes és hagyományos fényforrásokra egyaránt vonatkozik. A döntéshozók kiemelt figyelmet fordítanak a városi dísz kivilágítás magas szakmai színvonalú fenntartására, ami meghatározza a település éjszakai képét. A közbeszerzésre május 26-áig várják a szakirányú cégek jelentkezését. A sikeres eljárás után az új üzemeltető megkezdheti a munkát, biztosítva az EGRI utcák és terek zavartalan megvilágítását. Soron kívül javítják a balesetveszélyes úthibákat Egerben, amire a város tájékoztatása szerint közel 10 millió forintot különítettek el. A munkálatok során több tucat helyszínen, köztük forgalmas csomópontokon és gyalogátkelő helyeknél szüntették meg a mélykátyúkat. A teljes úthálózat felújítása a hivatalos eljárások lezárása után folytatódhat, addig a szakemberek a lakosság bejelentéseit is várják a kritikus hibákról. Idén is lesz orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra múlt pár perccel. Christina Aguilera és kolléganői kezdenek, Lady Marmalade, érkezik a Hands On, és Michael Jackson is a Remember the Time-mal még ebben a fél órában. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a világbajnoki döntő szünetében. A rövid koncert majd jótékony célokat is szolgál, 100 millió dollárt osztanak szét. A népsorból most Madonna Music című dalát indítom. Aki dugót, balesetet lát, Zsófiát, Szonyát, szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 105.

0: Best FM a legjobb zenék a hétvége, de legalábbis a holnapi nap időjárását egy mediterrán ciklon alakítja majd. Már ma is több helyen lehet zápor, zivatar, és egy fokkal több lesz a felhő az égen, de azért napos időszakok is lesznek. Egy esernyőhegy, vékonyabb kardigán vagy jacky ma is jól jöhet, főleg így reggel. Részletek a hírekben, aztán Robbie Williams és a Let Me Entertain You érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Gazdasági fórumon vitatták meg Eger jövőjét. Kilométergyűjtés a városért, Eger is rajthoz áll a futókörök napján, személycsere a NAV élén. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. A Városháza díszterme adott otthont a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hevesvár megyei szervezete által rendezett gazdasági konferenciának Egerben. A Gazdaság Bankrendszer Jövő című eseményen vármegyei vállalkozók és pénzügyi vezetők, köztük Jelasics Radován, a bankszövetség elnöke tanácskoztak a térség lehetőségeiről. A városvezetés a fórumon rámutatott Eger intézmény rendszerének fenntartása évente 16 milliárd forintba kerül, amiből több mint 4 milliárdot saját forrásból kell biztosítaniuk. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a város fejlődésének záloga a helyi gazdaság megerősítése, hiszen a vállalkozók által befizetett adókból működtethető az oktatás, a kultúra és a közlekedés. Bár a turizmus továbbra is meghatározó, a jövőben több munkahelyre és új befektetésekre van szükség a mozgástér bővítéséhez. Soltész Gergő vármegyei elnök és a gazdasági szereplők egyetértettek abban, hogy Egernek beruházásbarát környezetet kell biztosítani a hosszú távú siker érdekében. Az őszinte párbeszéd a város és a gazdaság érdekeinek közös képviselete volt, írták hivatalos oldalukon. Sportversenyt rendeznek szombaton a futókörök napja alkalmából, az eseményhez Eger is csatlakozott. A résztvevők futással vagy gyaloglással gyűjthetnek kilométereket településüknek az érsekkertben. A cél az egészséges életmód népszerűsítése és a városok közötti nemes versengés. Az országszerte 25 helyszínen gyűlő kilométerek állását élőben is követhetik az érdeklődők. Új vezető az adóhivatal élén. A kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása, Vágóhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinege Csilla képviseli a hatóságot és végzi a központi irányítást. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát, ez a tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e van, péntek, Zsófia asszonya napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a család nemzetközi napja. Ma van az állat és növény szeretet világnapja. 69 éve a mai napon született Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó, színész. 73 éve ezen a napon született Mike Oldfield, angol zenész. 1948. május 15 megszületett Brian Eno, a Roxy Music tagja, de készített dalt a U2-val, David Bowie-val és a Coldplay-jel is. 1970-es pedig az 1970-es születésű Prince B zárja, ő a PM Down tagja. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 15-én pénteken. Figyelem, az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták. Ezt leszámítva Kisszombat van az utakon. Ha mégis kialakulna valahol nagyobb dugó, vagy nehogy Isten baleset történik, várom az infót. 0620 55 55 155. Repül az idő, már is 8 óra, és hát repülnek az évek, hónapok is. Time is ticking away, jön majd a C-block. És a Kelemen kabátban is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pálmai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Jelentősen nőtt a turista forgalom Egerben. Közlekedésbiztonsági napot tartottak a civil közösségek házában. Új előadások készülnek a barangoló programban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma Egerben 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal és a Helyi Adóhatóság adatai alapján az év első három hónapjában több mint 46 ezer turista látogatott el a Hevesi vármegye székhelyre. A város honlapján is közzétett összesítés szerint a látogatók több mint 92 ezer vendégéjszakát töltöttek el a helyi szálláshelyeken, ami jelentős előrelépés a tavalyi adatokhoz képest. A pozitív irányú változás a pénzügyi mutatókban is megmutatkozik, a magyar utazók körében pedig továbbra is rendkívül népszerű fizetési eszköz a szép kártya. A városvezetés bízik abban, hogy a növekedési ütem a nyári szezonban is kitart majd, tovább erősítve a helyi turisztikai szektort. Megrendezték a közlekedési kultúra napját az Egri civil közösségek házában, ahol előadásokkal és szimulátorokkal várták a diákokat. A program célja a biztonságos és türelmes úthasználat népszerűsítése volt, különös tekintettel a városban zajló felújításokra, közölték a szervezők. A látogatók ingyenes járműátvizsgáláson és vezetéstechnikai tréningen is részt vehettek a balesetmentes közlekedés érdekében. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónak Kolti Helga, a Dériné program barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
2: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalántát, amely fontos az ő életútjuk szempontjából. Későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben a fél órában többek között Lou Trisha McNeil-től, Justin Timberlake-től, vagy rögtön itt az elején Floridától és Kesha-tól. Szól már is a Right Round, 5 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, jó utat, jó munkát, jó készülődést annak, aki még indulás előtt hallgat. A többiektől várom a közlekedési infót, 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Vajon véget ért a tündérmese? Találgatják Hollywoodban. A hírek szerint ugyanis Justin Timberlake és Jessica Biel között már nem minden fenékig tejfel, de egy valami biztos, a táncparketten Justin még mindig tudja, mitől döglik a légy. A testünk most is belemoccan a jó kis groove-ba érkezik. A Rock Your Body a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Next FM a legjobb zenék, poroljuk le a régi DVD-ket, társasjátékokat, keresünk egy jó könyvet, mert hogy záporos, zivatalos időszak kezdődik. A következő jó néhány napban, hozzáteszem zárójelben szerencsére, sok csapadékra lehet készülni, a hőmérséklet pedig 20 fok alatt marad kicsivel. Részletek a hírek végén, aztán a reggelünket a Spice Girls fűszerezi meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Közbeszerzést hirdettek az EGRI dísz és közvilágítás karbantartására. Megkezdődtek a legsürgetőbb útfelújítások, országszerte megszólal a hangszerek királynője. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Közzétette a városvezetés az EGRI egyedi közvilágítási rendszer karbantartására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást a hivatalos értesítőben. A pályázat célja, hogy a kijelölt helyszíneken a dísz és közvilágítás működtetése a következő két esztendőben is folyamatos és biztonságos legyen. A feladat közel 800 darab lámpatest üzemeltetését, ellenőrzését és javítását foglalja magában, ami a modern ledes és hagyományos fényforrásokra egyaránt vonatkozik. A döntéshozók kiemelt figyelmet fordítanak a városi díszkivilágítás magas szakmai színvonalú fenntartására, ami meghatározza a település éjszakai képét. A közbeszerzésre május 26-áig várják a szakirányú cégek jelentkezését. A sikeres eljárás után az új üzemeltető megkezdheti a munkát, biztosítva az EGRI utcák és terek zavartalan megvilágítását. Soron kívül javítják a balesetveszélyes úthibákat Egerben, amire a város tájékoztatása szerint közel 10 millió forintot különítettek el. A munkálatok során több tucat helyszínen, köztük forgalmas csomópontokon és gyalogátkelő helyeknél szüntették meg a mélyikrátyúkat. A teljes úthálózat felújítása a hivatalos eljárások lezárása után folytatódhat, addig a szakemberek a lakosság bejelentéseit is várják a kritikus hibákról. Idén is lesz orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez az társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Jön többek között a brit és német Vogue fotósa. Munkáit, melyek között híres színészek, zenészek, modellek, sportolók, politikai szereplők, sőt a brit királyi család tagjainak portréi is megtalálhatók, például II. Erzsébet királynőjé számos galériában és múzeumban állították ki. Fotózás iránti érdeklődése a 60-as években kezdődött, első fényképezőgépét, egy Canon AE-1-et az első szóló turnéjára vette az 1980-as években, és kezdetben csak a turné eseményeit dokumentálta. Az úriembert úgy hívják, Bryan Adams, jön a Cloud Number 9.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Gazdasági fórumon vitatták meg Eger jövőjét. Kilométergyűjtés a városért, Eger is rajthoz áll a futókörök napján, személycsere a NAV élén. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. A Városháza díszterme adott otthont a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hevesvár megyei szervezete által rendezett gazdasági konferenciának Egerben. A Gazdaság Bankrendszer Jövő című eseményen vármegyei vállalkozók és pénzügyi vezetők, köztük Jelasics Radován, a bankszövetség elnöke tanácskoztak a térség lehetőségeiről. A városvezetés a fórumon rámutatott Eger intézmény rendszerének fenntartása évente 16 milliárd forintba kerül, amiből több mint 4 milliárdot saját forrásból kell biztosítaniuk. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a város fejlődésének záloga a helyi gazdaság megerősítése, hiszen a vállalkozók által befizetett adókból működtethető az oktatás, a kultúra és a közlekedés. Bár a turizmus továbbra is meghatározó, a jövőben több munkahelyre és új befektetésekre van szükség a mozgástér bővítéséhez. Soltész Gergő vármegyei elnök és a gazdasági szereplők egyetértettek abban, hogy Egernek beruházásbarát környezetet kell biztosítani a hosszú távú siker érdekében. Az őszinte párbeszéd a város és a gazdaság érdekeinek közös képviselete volt, írták hivatalos oldalukon. Sportversenyt rendeznek szombaton a futókörök napja alkalmából, az eseményhez Eger is csatlakozott. A résztvevők futással vagy gyaloglással gyűjthetnek kilométereket településüknek az érsekkertben. A cél az egészséges életmód népszerűsítése és a városok közötti nemes versengés. Az országszerte 25 helyszínen gyűlő kilométerek állását élőben is követhetik az érdeklődők. Új vezető az adóhivatal élén. A kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinege Csilla képviseli a hatóságot és végzi a központi irányítást. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul. Mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát, ez a tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 05:15, 9:05, péntek, Zsófia, Szonya napja, jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Nina Sky, Move Your Body, ez az óraindító dal, de jön még George Michael, a Fugees már-már hétvégi lusta, a sláger a Killing Me Softly, a jazz meg az a Red Hot Chili és Coolio is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM-a legjobb zenék, Altranati és a Free folytatják 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ezek pedig ma is mixben szólnak majd a Night Shift Extra-ban. A héten Effendi duplázik, úgyhogy szerdai rezidensünk az ezredforduló legjobb popdalainak mixével vár mindenkit héttől. Előtte 6 és 7 között a lemezjátszók mögött White Boy.

FM a legjobb zenék harmadik szakaszához érkezett a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Kaposvárról indul a mezőny, várhatóan 12 óra 30-kor, és a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic dombvidékén technikus hullámzó terepen vezet az útvonal Bőszénfa, Gálosfa és Kadarkút érintésével. Kadarkútról Hűgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz, várhatóan 17 órakor. Gramofonzi, why don't you? Így megyünk.

Best FM, a legjobb zenék. Nyakunkon a vasárnapi Sean Paul buli a Budapest Parkban. A Rise Jamaica európai turnia keretében érkezik hozzánk a jamaikai világsztár, és az előzenekara sem akárki, a román popkirálynő Inna slágereivel indul a tánc. Sean Paul pedig majd 20 óra 20-kor kezd, az öltözőbe pedig a következő dolgokat kéri. A backstage-ben kifejezetten odafigyel az egészségére, a hangszálaira és a jamaikai gyökereire. A mézes gyömbéres rituálé keretén belül a hangszálak karbantartása miatt alapfelszereltség nála a rengeteg friss szeletelt gyömbér, prémium minőségű méz és biocitrom forró vízzel. Ezen kívül kér minőségi italokat, pesgőket a buli utáni kocintáshoz, valamint jó minőségű jamaikai rumot és rengeteg kókuszvizet. A helyi cateringnek gondoskodnia kell tradicionális karibi fűszerezésű, akár kecske vagy csirkehúsos ételekről is. Sok tengeren túli sztárhoz hasonlóan ő is szereti, ha az öltöző hangulata visszafogott, ezért gyakran kérnek teljesen elsötétíthető szobát, fekete törölközőket és halk hangulatos, nem neon világítást a relaxációhoz. Jó bulizást vasárnapra, most a Brit-tel melegítünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid, de annál hasznosabb információs szünetet, 10 után pedig szólnak az ezredforduló legnagyobb magyar.
2: Keresem a lány.
1: És külföldi slágerei. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Jelentősen nőtt a turista forgalom Egerben. Közlekedésbiztonsági napot tartottak a civil közösségek házában. Új előadások készülnek a barangoló programban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma Egerben 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal és a Helyi Adóhatóság adatai alapján az év első három hónapjában több mint 46 ezer turista látogatott el a Hevesi Vármegye székhelyre. A város honlapján is közzétett összesítés szerint a látogatók több mint 92 ezer vendégéjszakát töltöttek el a helyi szálláshelyeken, ami jelentős előrelépés a tavalyi adatokhoz képest. A pozitív irányú változás a pénzügyi mutatókban is megmutatkozik, a magyar utazók körében pedig továbbra is rendkívül népszerű fizetési eszköz a szépkártya. A városvezetés bízik abban, hogy a növekedési ütem a nyári szezonban is kitart majd, tovább erősítve a helyi turisztikai szektort. Megrendezték a közlekedési kultúra napját az Egri civil közösségek házában, ahol előadásokkal és szimulátorokkal várták a diákokat. A program célja a biztonságos és türelmes úthasználat népszerűsítése volt, különös tekintettel a városban zajló felújításokra, közölték a szervezők. A látogatók ingyenes járműátvizsgáláson és vezetéstechnikai tréningen is részt vehettek a balesetmentes közlekedés érdekében. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónak Kolti Helga, a Dériné program barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
2: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalánták, amely fontos az ő életútjuk szempontjából, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak Eger környékén. A legmelegebb órákban 19 fokot mérhetünk, de a viharok alatt gyorsan visszábesik a hőmérséklet, éjjel 10 fok lehet a minimum. A folytatásban is marad a csapadékos idő, kiadós esőzésre számíthatunk egész hétvégén. Az ezt okozó mediterrán ciklon megerősödő szelet is hoz, kicsit hűvösebb is lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A tévés gyógyító sámánok után szabadon, akik azt kérik, tedd a kezed a képernyőre. Én azt kérem, nyissa nagyra mindenki szívét, fülét, a rezgések abszolút pozitív tartományban mozognak. Mosoly az arcra, hangerő maxra, Soul Searcher, Feel in Love! Ezzel indul az óra 4 perccel 10 után. Hello, Max Szemlemente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát előfordulnak a playlistünkben olyan sztárok dalai, akik jelenleg börtönbüntetésüket töltik, köztük P. Diddy, vagy a most érkező Pras Michel, a Fugees együttes 53 éves rappere, aki idén május 1-én bevonult egy szövetségi börtönbe, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. A zenészt 2023-ban ítélték el összeesküvés és nem regisztrált külföldi ügynökként való tevékenység miatt. Michel a vád szerint több mint 100 millió dollárt juttatott el egy malajziai finanszírozótól amerikai politikai kampányokba, és illegális lobby tevékenységet folytatott Kína javára. Hát nem érjelem, Ghetto Superstar, ezzel megy tovább a péntek délelőtt.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Csörög a 0620 55 55 155. Best FM, Max Szerdán,
1: a vagyok, tessék.
0: Halló?
1: Üdvözlöm, Anita vagyok.
0: Halló?
1: Amit kérem, csak hallgasson meg,
0: halló?
1: És fél percben bemutatok
0: halló?
1: Magának.
0: Nem szeretném.
1: Rendben?
0: Halló?
1: Halló, jó napot.
0: Halló?
1: Halló, jó napot kívánok.
0: Halló?
1: Halló? Halló, jó napot kívánok.
0: Ön egy robot?
1: Anita vagyok.
0: Ön egy robot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Friss közlekedési információk. Baleset történt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi Ferenc utcánál. Két autó és egy kamion ütközött a 178-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között. Lassabb a haladás, néhol szakaszos torlódás is kialakulhat. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót a délelőtt utolsó órájában is várom. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: 11 után szól majd Lady Gaga paparazzia. És jön a kompakt diszkó is. Tartunk tehát egy rövid információs szünetet, aztán újból a legjobb zenék szólnak itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocéte, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, több hullámban országszerte lehetnek ma záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ügynök akták és a kegyelmi ügy, egyebek mellett ezeket is érintik az új kormány első rendeletei, amelyek most jelentek meg a magyar közlönyben. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárnia a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, hogy miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A rendeletek szerint határozatot hozott a kabinet az ügynök akták feltárásáról és az európai ügynökséghez való csatlakozás előkészítéséről is. Plusz 10 nap szabadságot kapnak a honvédelmi állomány tagjai, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról is, hogy a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja a május 21-ét és 22-ét. A miniszter emellett elmondta, hogy rendezik a bérfeszültségek kérdését, és minden alakulat szavazhat arról, hogy szeretné-e visszakapni a történelmi nevét és hadrendi számát. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összeg. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 15-én pénteken Zsófia Szonya napja van, Isten éltesse az összes ünnepeltet. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Hello, 3 lassan 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom az Olive You Are Not Alone-ját. Itt lesz Sean Kingston, elsőként pedig Arash a Temptation-nel.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék, Szabi Est Maniac feldolgozása után a brit Olive You Are Not Alone-jával folytatjuk a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágereinek sorát. Az ezredforduló legjobb popdalait pedig mixben lehet majd hallgatni 6 és 8 között a Night Shift Extra-ban 6-tól Whiteboy-jal, 7-től DJ Effendivel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti, válaszon másik útvonalat. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál korábban két autó és egy kamion ütközött, a 178-as kilométernél tart a forgalomkorlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával, Spillerrel és Sophia Liz Baxterrel, illetve a Groove Jettel indul a péntek délután. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn, 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elszállították a sínekről a tegnap kisiklott Intercity kocsijait, ezentúl bárki bemehet a Karmelita kolostorba, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Visszaemelték a tegnap kisiklott békés Intercity szerelvényeit a sínekre, ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt posztja szerint a sérült járműveket már el is vontatták a helyszínről. Jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, az biztos, hogy jelentős károk keletkeztek, a vasúti betonaj, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. Tegnap délután Gyománál siklott ki a békés Intercity 4 kocsija, valószínűleg azért történt a baleset, mert a mozdonyvezető túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetben ketten sérültek meg. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra, ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium költözik. A kormányfő a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, és azt mondta, hogy az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy ma Norbert sajtófőnök rádiónknak azt mondta, hogy a potencia növelők mellett már a fogyást és a zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, kockázatai van annak az adott terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet információkat szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Leállt a légiforgalom Helsinki repülőterén, ma reggel 3 órán át nem fogadott és nem is indított járatokat a légi kikötő, mert ukrán drónokat észleltek a légtérben. Nem ez lenne az első ilyen eset, korábban 4 ukrán drón zuhant le az országban, Kijev akkor bocsánatot kért Helsinkitől, és azt közölték, hogy a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le a pályájukról. Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, és mondhatom már azt, hogy szép hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, de előtte még egy vidám délutánt. A legjobb zenékkel, a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel, mint Ida Cora és Fede La Grandala, a Let Me Think About It. Na, ezt is hozom hamarosan, de jön a Savage Garden, itt lesz Carlos Santana, most pedig Spiller és Sophie Alice Baxter nyitja a délután.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kinek hogy telik a nap, a péntek, ki hogy hangolódik már a hétvégére. Nagyon remélem, hogy a délutánt velem töltik, és velem hangolódnak. Nekem a délelőttöm sütéssel telt, nagyon szeretek a kollégáknak kedveskedni. Néhány aprósággal rajtuk tesztelem általában az új receptjeimet, úgyhogy egy ilyen citromos vaníliás kekszel készültem. Hát ezen a félig meddig tavaszi napom, mert hogy most még süt a nap, de aztán a délutánban majd azért kellenek az esernyők, hozom majd természetesen a részleteket, mindenféle információt, közlekedési infót is, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen Warren G már folytatja is a délutánt. Aztán Ida Kor és Fede La Ground érkezik hihetetlen lendülettel. Itt lesz a Let Me Think About It. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, úgyhogy nagyon sokan autóba ültek, akár már elkezdték a hétvégét, vagy legalábbis munkából tartanak hazafelé, vagy szimplán csak úton vannak a dolgukra. Én mindenkivel ott vagyok, egyébként nem csak autóban, hanem teherautóban, kamionban, de még a bicikliken is. Szóval, ha valakinek van közlekedési információja, gondolja rám, küldj el a 0620 55 55 155-re, vagy hívjon fel, én pedig a rádión keresztül tovább is adom a többieknek. Ahogy például azt, hogy az M3-ason a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban. A Vásárosnamény felé vezető oldalon bagnál torlódás van, ami már legalább a 3 kilométert is meghaladta. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén, a Rákóczi-Ferenc utcánál pedig két autó és egy kamion ütközött. A 178-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 6-os főúttal párhuzamosan lévő útra terelik, úgyhogy erre kell figyelni. 0620 55 55 155, én pedig itt figyelem az üzeneteket, ha bárkinek van, megköszönöm, ha elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hárman párban ezt énekelt a United, vagyis Péli Barna, de megyünk is tovább, mert pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig itt lesz Akon és a Dangerous. És az Airi Mafia is hozza a bajnokot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb üzemanyagkészletet szabadított fel a kormány, egyre kevesebb az influenzás beteg az országban, ma több hullámban bárhol számíthatunk záporokra, zivatarokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Komárom-Esztergom és Fejér-Vár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A Szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis sehol nem tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Holnap lesz a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti, ezért a világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. A részletekről Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Újra ebola járvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén egy elszigetelt tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak. Pedig a kongói hatóság 5 hónappal ezelőtt hivatalosan is lezártnak nyilvánította az előző járványt. Az ebola vírusát egyébként valószínűleg denevérek hordozzák, és olyan súlyos betegséget okoz, hogy aki elkapja, az bele is hal. Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután mindenkinek egy óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk tovább, hallgassunk isteni zenéket egész délután, amíg hangolnak minket a hétvégére. Mindjárt jön a Flip the Script, itt lesz az Iri Mafia, jön majd a Backstreet Boys is, de Sharam érkezik majd egy jó kis Eddie Murphy feldolgozással. Ez lesz a Party All the Time. Előtte Aiken indítja az órát.
0: Best.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, mert hogy hajlamosak vagyunk sokszor szidni a családtagjainkat, vagy kiakadni rájuk, de ma gondoljuk végig, hogy mi is a legjobb bennük, vagy melyik családtagunkban mi is, amit igazán, vagy mi is az, amit igazán szeretünk, akár a tesónkban, a szüleinkben, a nagynénikénkben, vagy az unokatestvéreinkben, tényleg bármilyen családtagunkban, akár üzenjenek nekik rajtunk keresztül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat így a család nemzetközi napján. Miközben az Iri Mafia zenél, jön mindjárt a bajnok, de előtte itt a Flip the Script a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is...

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: a 22-es kilométernél a legbelső sávon a felborult autó fekszik, emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást, úgyhogy hát kitartás mindenkinek. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Tom Novit hallottuk Limával, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, hiszen mindjárt 2 óra, utána érkezik majd Jessie J is a Dominóval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már csak pár napig lehet leadni az adóbevallásokat, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, felhős lesz felettünk az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már csak 5 napunk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. A NAV idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetét, a legtöbb adózónak pedig nincs más dolga, mint leellenőrizni és véglegesíteni azt. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek, illetve az őstermelőknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat, erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV egyébként idén úgy segítette az egyéni vállalkozókat, hogy az online kiállított számláik automatikusan megjelentek a tervezetben. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, vagyis elismerést kaphat egyebek mellett az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusétek kategóriában is. A versenyen a hazai települések mellett a határon túli magyar települések is részt vehetnek. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai, mint Laurent Wolf és a No Stress, vagy éppen Justin Timberlake és Timbaland közös dala Sexy Back. Én Majoros Rita vagyok, Jesse J, itt már hozom is, hogy egy kicsit feldobja a délutánt itt a Domino, én pedig csodás napot és jó hétvégét kívánok már előre is mindenkinek.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Rock a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, hogy mit üzennének akár rajtunk keresztül a családtagjaiknak, és kinek mit üzennének, kiben mit szeretnek igazán. Azt írja Kata, anyukámban azt szeretem, hogy bármi történik, mindig tudja, hogy mit kell mondani, úgyhogy innen is puszilom. Írt Norbi, a bátyámban azt bírom, hogy még mindig úgy hűlünk együtt, mint gyerekkorunkban. Zsófi a nagymamájának üzenne, hogy a vasárnapi húslevesénél nincs is jobb a világon. Jaj, de jó. Annak valahogy olyan más íze van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek még az üzenetek a családtagoknak. Remélem, hogy ők is minket hallgatnak, és tényleg el is jut hozzájuk az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé egy kis Eagle Eye Cherry. Save Tonight itt a Best FM-en. Egy igazán, szerintem tökéletes péntek délutáni dal, amikor már úgy készülődünk hazafelé a munkából, és hamarosan itt a hétvég.

0: Best FM a legjobb zenék. Viola írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Kerepesi úton, a Pongrácz úti kereszteződésnél. Ott kell egy kicsit jobban figyelni, illetve az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sáv zárva van, és hát legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Gazdasági fórumon vitatták meg Eger jövőjét. Kilométergyűjtés a városért, Eger is rajthoz áll a futókörök napján, személycsere a NAV élén. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. A Városháza díszterme adott otthont a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hevesvár megyei szervezete által rendezett gazdasági konferenciának Egerben. A Gazdaság Bankrendszer Jövő című eseményen vármegyei vállalkozók és pénzügyi vezetők, köztük Jelasics Radován, a bankszövetség elnöke tanácskoztak a térség lehetőségeiről. A városvezetés a fórumon rámutatott Eger intézmény rendszerének fenntartása évente 16 milliárd forintba kerül, amiből több mint 4 milliárdot saját forrásból kell biztosítaniuk. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a város fejlődésének záloga a helyi gazdaság megerősítése, hiszen a vállalkozók által befizetett adókból működtethető az oktatás, a kultúra és a közlekedés. Bár a turizmus továbbra is meghatározó, a jövőben több munkahelyre és új befektetésekre van szükség a mozgástér bővítéséhez. Soltész Gergő vármegyei elnök és a gazdasági szereplők egyetértettek abban, hogy Egernek beruházásbarát környezetet kell biztosítani a hosszú távú siker érdekében. Az őszinte párbeszéd a város és a gazdaság érdekeinek közös képviselete volt, írták hivatalos oldalukon. Sportversenyt rendeznek szombaton a futókörök napja alkalmából, az eseményhez Eger is csatlakozott. A résztvevők futással vagy gyaloglással gyűjthetnek kilométereket településüknek az érsekkertben. A cél az egészséges életmód népszerűsítése és a városok közötti nemes versengés. Az országszerte 25 helyszínen gyűlő kilométerek állását élőben is követhetik az érdeklődők. Új vezető az adóhivatal élén. A kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamás Nécinege Csilla képviseli a hatóságot és végzi a központi irányítást. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul. Mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát, ez a tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is szükségünk lehet még az esernyőkre, de holnap még a mainál is több csapadék várható, akár 20 mm is lehullhat Eger környékén. Zivatarok is kialakulhatnak még, majd egyre inkább csendes esőzés váltja fel a viharokat. Ez azonban kitart még a jövő hét közepéig is, utána fordul csak szárazabbra az időjárás. Holnap legfeljebb 21 fok várható, hétfőn 17 fok lehet a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, pontosan 15 óra van, a híreket és információkat követően Szávai Rihárd köszönt mindenkit, a következő 3 órát töltetjük majd együtt hasznos infókkal Egerből is a legnagyobb Best FM slágerekkel, többek között munkából hazafelé. Pitbull és Neo kezdi ezt az etapot, ez a Time of a Life szemesztem.
0: 100,7 Best

100,7 Hit Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, jó utat az úton lévőknek, várjuk a közlekedési infókat ma délután is a 0620-355-65-55-ös SMS és Viber számunkra. Ha bármi említésre érdemes dolgot látnak, hallanak, tapasztalnak, közlekedve az utakon, akkor azt írják meg nekünk. Még egyszer mondom a számunkat, 0620-355-65-55-ös, ide SMS és Viber üzenetet egyaránt várunk. Amiről tudunk, ugye a négy sávoson javában dolgoznak, ott félpályás útlezárásokra kell számítani több helyen, ez már egyáltalán nem újdonság, mint ahogy az sem, hogy a kivezeti útszakaszokon Eger, Szolok és Noszva irányába szintén munka folyik, illetve útfelbontás van egy viszonylag nagyobb a Kovács János utcában is, illetve több helyen is elkezdődtek a kátyúzási munkálatok a városunkban. Na, ennyit egyelőre a közlekedési információkról, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, aki járműbe ül a mai délután folyamán. Egy jó kis nyári hangulatú slágerrel megyünk tovább DJ Szemétől és Lunától, ez a The Boys of Summer, itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Megérkezett az eső is, no, de lássuk, hogy holnap milyen időre számíthatunk, vagy inkább egy kicsit mondjuk úgy, hogy a hétvégén, mert hogy hát hogy már az időjárásról beszélgetünk, és ráadásul a hétvége kapujában állunk, akkor illene mind a kettő napot górcső alá venni. Szóval szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek, itt a környékünkön is többek között sokfelé várható kiadós eső, zápor, zivatar, ha Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén hevesebb zivatarokra is számítani kell a holnapi nap folyamán. Többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol a déli szél lehet élénk. Hajnalban kora reggel 8-13, délután pedig 12-24 fokot mérhetünk majd. Aztán vasárnap sokfelé fordulhat elő ismét zápor, zivatar, ha Dunától keletre több tájegységünkön is heves zivatarok várhatóak. Élénk és erős lesz az északnyugati szél, mely zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Reggel 7-14, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, ez tehát a hétvége időjárása, ami nagyon úgy tűnik, hogy nem túlságosan kiránduló időt takar, úgyhogy az esernyőt mindenképp vigyék magukkal. A folytatás Kylie Minogue, jön mindjárt az Onnan Like This, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Közbeszerzést hirdettek az EGRI dísz és közvilágítás karbantartására. Megkezdődtek a legsürgetőbb útfelújítások, országszerte megszólal a hangszerek királynője. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Közzétette a városvezetés az EGRI egyedi közvilágítási rendszer karbantartására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást a hivatalos értesítőben. A pályázat célja, hogy a kijelölt helyszíneken a dísz és közvilágítás működtetése a következő két esztendőben is folyamatos és biztonságos legyen. A feladat közel 800 darab lámpatest üzemeltetését, ellenőrzését és javítását foglalja magában, ami a modern ledes és hagyományos fényforrásokra egyaránt vonatkozik. A döntéshozók kiemelt figyelmet fordítanak a városi dísz kivilágítás magas szakmai színvonalú fenntartására, ami meghatározza a település éjszakai képét. A közbeszerzésre május 26-áig várják a szakirányú cégek jelentkezését. A sikeres eljárás után az új üzemeltető megkezdheti a munkát, biztosítva az EGRI utcák és terek zavartalan megvilágítását. Soron kívül javítják a balesetveszélyes úthibákat Egerben, amire a város tájékoztatása szerint közel 10 millió forintot különítettek el. A munkálatok során több tucat helyszínen, köztük forgalmas csomópontokon és gyalogátkelő helyeknél szüntették meg a mélykátyúkat. A teljes úthálózat felújítása a hivatalos eljárások lezárása után folytatódhat, addig a szakemberek a lakosság bejelentéseit is várják a kritikus hibákról. Idén is lesz orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
2: És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is szükségünk lehet még az esernyőkre, de holnap még a mainál is több csapadék várható, akár 20 mm is lehullhat Eger környékén. Zivatarok is kialakulhatnak még, majd egyre inkább csendes esőzés váltja fel a viharokat. Ez azonban kitart még a jövő hét közepéig is, utána fordul csak szárazabbra az időjárás. Holnap legfeljebb 21 fok várható, hétfőn 17 fok lehet a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek 3 perccel 16 óra után. A mikrofonnál Szávoly Richárdot hallják. Ezt az órát is együtt tölthetjük hasznos infók a Egerből és a legnagyobb Best FM slágerekkel. Nem fogunk szűken meríteni, ezt ígérhetem a zenéből. Már is kezdünk például a Gorillaz slágerével. Érkezik a Dare Hit a Best FM.
1: 100,7 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 98,7 Best FM a legjobb zenék. Május 21-én csütörtökön 8 és 13 óra között ismét a helyi értékeké, a minőségi hazai termékek és a közösségi találkozásoké lesz a főszerep Egerben. A Paktum gazdaság a foglalkozás fejlesztésért Heves vármegyében című projekt keretében Heves vármegye önkormányzatával és a Heves vármegyei kormányhivatallal együttműködésben kerül megrendezésre a Szakmarket Egyél hazait elnevezésű termelői és kézműves piac. A rendezvény helyszíne az Egri Civil Közösségek Háza a Kossuth Lajos utca 12 szám alatt a volt helyőrségi klub épületében lesz. A piac célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a térség termelőinek, kézműveseinek, valamint közelebb hozza a vásárlóikhoz a helyben előállított, megbízható forrásból származó termékeket. A látogatók friss szezonális finomságokkal, kézműves sportékákkal és helyi termelői különlegességekkel találkozhatnak. A tavaszi időszakhoz igazodva a termelők palántákkal is készülnek, így azok is találnak kedvükre valót, akik saját kertjüket, balkonjukat vagy konyhakertjüket szeretnék gazdagítani. A piac különlegessége, hogy a Benedek gyümölcsfarm Egerben elsőként ezen a rendezvényen kínálja majd az általa termelte szabadföldi epret. A friss hazai eper igazi szezonnyitó csemegének ígérkezik, amely várhatóan sok érdeklődőt vonz majd. A Szakmarket Egyél hazait nem csupán vásárlási lehetőség, hanem közösségi élmény is. Alkalom arra, hogy a helyiek személyesen találkozzanak a termelőkkel, megismerjék a termékek eredetét és tudatos döntéssel támogassák a Heves vármegyei gazdaság szereplőit. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát május 21-én 8 és 13 óra közötti Egerben a Civil Közösségek Házában. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk. Ami a zenei folytatást illeti, Krisztina Aguilerával, Lil Kimmel és Miával folytatjuk, ez a Can't Hold Us Down.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, a hétvégi hangulat pedig már abszolút garantált, és erre volt garancia az elmúlt percekben Michael Gray slágere, ez volt a The Weeknd, és a hétvégi hangulatot egy kicsit azért beárnyékolhatja mondjuk egy gyors hajtásért kapott büntetés, éppen ezért van egy gyors trafipax információm is azok számára, akik autóba ülnek, mert hogy sebességet mérnek Andor naktája belterületén, ezt az infót pedig nem a kis ujjamból szívtam ki, ezt Norbi írta az imént SMS-ben a 0620 355 65 55-ös SMS, illetve Viber számunkra. Nagyon szépen köszönjük az infót, ha bárkinek van hasonló, jöhet, mondom még egyszer, tehát 0620 355 65 55-ös. Egerben továbbra sem egyszerű közlekedni ugye a négy sávos északi szakaszán, a bevásárlóközpontok környékén, a Rákóczi úton, valami Felnémeten is dolgoznak, ugyancsak a Kisasszony temetőnél hasonló a helyzet. Ezekről már külön szóban nem is, vagy külön nem is említjük ezeket az információkat, mert ezt már úgyis mindenki tudja, mint ahogy azt is, hogy Noszva és Egerszalók irányába is útépítési munkálatok folynak. Tessenek ott nagyon vigyázni az útépítő munkásokra, mert hogy nem mindig van jelzőrös forgalom irányítás, főleg Egerszalók felé a szerpentinen egyszer csak előtt doppanhat valaki a bokorból, vagy egy láthatósági mellényes úriember éppen az aszfaltot terítheti az úton, vagy bármi egyéb olyan elfoglaltsága van, ami baleset veszélyes. Vigyázzunk rájuk, na szóval ezt szeretném volna ebből ezzel az egésszel elmondani. Vigyázzunk és vezessünk körültekintően, és próbáljunk meg türelmesen közlekedni a városban is, városon kívül is egyaránt. A Well Hello és Tideni emeli mindjárt a hangulatot, jön a Disco Globe itt a Besten. Hello Eger, a közlekedőknek jó utat, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Jelentősen nőtt a turistaforgalom Egerben. Közlekedésbiztonsági napot tartottak a civil közösségek házában. Új előadások készülnek a barangoló programban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma Egerben 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal és a Helyi Adóhatóság adatai alapján az év első három hónapjában több mint 46 ezer turista látogatott el a Hevesi Vármegye székhelyre. A város honlapján is közzétett összesítés szerint a látogatók több mint 92 ezer vendégéjszakát töltöttek el a helyi szálláshelyeken, ami jelentős előrelépés a tavalyi adatokhoz képest. A pozitív irányú változás a pénzügyi mutatókban is megmutatkozik, a magyar utazók körében pedig továbbra is rendkívül népszerű fizetési eszköz a szép kártya. A városvezetés bízik abban, hogy a növekedési ütem a nyári szezonban is kitart majd, tovább erősítve a helyi turisztikai szektort. Megrendezték a közlekedési kultúra napját az Egri civil közösségek házában, ahol előadásokkal és szimulátorokkal várták a diákokat. A program célja a biztonságos és türelmes úthasználat népszerűsítése volt, különös tekintettel a városban zajló felújításokra, közölték a szervezők. A látogatók ingyenes járműátvizsgáláson és vezetéstechnikai tréningen is részt vehettek a balesetmentes közlekedés érdekében. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónak Kolti Helga, a Dériné program barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
3: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalánták, amely fontos az ő életútjuk szempontjából, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak és kiajánljuk ezeket a produkciókat.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is szükségünk lehet még az esernyőkre, de holnap még a mainál is több csapadék várható, akár 20 mm is lehullhat Eger környékén. Zivatarok is kialakulhatnak még, majd egyre inkább csendes esőzés váltja fel a viharokat. Ez azonban kitart még a jövő hét közepéig is, utána fordul csak szárazabbra az időjárás. Holnap legfeljebb 21 fok várható, hétfőn 17 fok lehet a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek itt a hétvége kapujában. 17 óra és 3 perc van, a mikrofonnál Szávolyi Richárdot hallják. Ezt a szűk 60 percet is együtt tölthetjük majd nagyszerű best slágerekkel és hasznos infókkal. 18 órától pedig majd jön az igazi hétvégi bemelegítés White Boy-ékkal a Night Shift. Most viszont segély érkezik, ez az It Wasn't Me.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Nah.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 98,7 Best FM a legjobb zenék, jó hír az Egerben közlekedőknek. Megkezdte az önkormányzat a város legkritikusabb balesetveszélyes úthibáinak soron kívüli javítását. Mint írják, az egri úthálózat hibáinak javítására kiírt önkormányzati közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel az új eljárás lefolytatása a jogi előírások miatt még időt vesz igénybe a városvezetés. Úgy döntött, hogy a közlekedés biztonság érdekében azonnali aszfaltozási munkálatokat rendel meg azokon a helyszíneken, amelyek rendkívül baleset veszélyesek. Az elmúlt hetekben az önkormányzat mintegy 9,5 millió forintból végeztette el a legsürgősebb helyreállításokat. A munkálatok során többek között a víznyelőrácsok és az aknafedlapok környezetét javították, valamint megszüntették a mély és baleset veszélyes kátyúkat. A beavatkozások érintették a Sertakapu, a Kossuth Lajos, a Széchenyi Klapka, Cifrakapu, az Arany János, a Faiskola, a Hadnagy, a Barkóczi, a Vallon és a Kertész utcákat, emellett dolgoztak a Bazilika melletti gyalog átkelőhelynél, valamint a Bicskei Aladárúszada környezetében is. A város tájékoztatása szerint Eger többi részén további úthibák teljes körű javítására a sikeres közbeszerzési eljárás lezárulta után kerülhet sor. Az önkormányzat közölte azt is, szakirodájuk folyamatosan figyelemmel kíséri az utak állapotát, ugyanakkor a lakosság együttműködésére is számítanak, aki balesetveszélyes úthibát észlel, a város üzemeltetési irodának jelezheti a problémát a városüzemeltetési iroda kukac.eger.ph.hu e-mail címen. A bejelentéshez kérik a pontos helyszín megjelölését, valamint lehetőség szerint fotó csatolását is. Na hát hajrá! Jó munkát kívánunk ezekhez a munkálatokhoz, a kivitelezőknek. Jamiroquai és a Lidl-el, ezzel megyünk tovább itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, 101,7 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

9,7, Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, csodás péntek, most már estét kívánok mindenkinek, hiszen 10 perccel járunk mindösszesen 18 óra előtt, ami azt jelenti, hogy nálunk mindjárt indul a hétvége még hozzá a Night Shift-tel, Whiteboy mai vendége pedig egy meglepetés DJ lesz, viszont ami a lényeg, hogy a következő 2 órában igazi hétvégére hangoló mix műsorunk érkezik, következik. Az elmúlt 3 órában Szávói Richardot hallották, holnap találkoztatunk legközelebb ugyanitt ugyanekkor, addig is mindenkinek további kellemes szép estét kívánok. Zsédával jön az óceán, minden jót, bye bye!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Változás a szépkártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Aki szerdán velünk volt, neki már nem lesz meglepetés, hogy ma is, a mai Night Shift Extra-ban pop és rádiós lágerek szólnak. Akár csak szerdán, és hát a szerdához hasonlatos módon ugyanaz lesz a felállás, ugyanaz lesz a sorrend, 6-7-ig én White Boy, 7-től pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Keresztül a hétfő a Classic House és Laura Christiani, kedden Funky van hangjával, szerdán pop és rádiós lágerek szólnak DJ Effendivel, ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, szombaton hip-hop és R&B, ennek Slim Fit a házigazdája, vasárnap pedig DJ Németivel Chill Lounge és Deep House, a pénteki nap pedig mindig az extra, amikor ebből a hat lemez lovasból egy valaki visszajön, és pörget plusz egy órát. Ezen a héten Effendivel esett a választás, ezért szól ma is, a mai pénteken is a szerdai életérzés, a szerdai stílus pop és rádiós lágerek ebben a 120 percben, mixben, 6 és 8 között.

Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek, ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0625555155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok Mixben.
1: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
2: FIA terep a következő órában, Night Shift Extra, a szerdai hangulatnak megfelelően pop és rádiós lágerekkel a következő órában is. Gyors hencsere, pici pihenő, pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Százezerek szenvednek a kínzó kórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Die, die, bemutatták a foci VB dalát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező. A gluténtartalmú ételekkel.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Die Die-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerdát varázsolunk a péntekből, illetve ez már az előző 60 percben gyakorlatilag el is kezdődött, és hát ilyenkor értelemszerűen ugyanebben a lendülettel és ugyanebben a tematikával megyünk tovább a pénteki Night Shift a második 60 percében is. És hát a szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és természetesen szerdai rezidensünk DJ FND a következő órában a lemez játszok mögött.
4: Igyekszik az ember.
3: Na, erre. Jó, végül mi? Aludtál végül, vagy zenét csináltál?
4: Többé-kevésbé is.
3: Jó. Nem látszik. Bármi is volt, az nem látszik rajtad.
4: Akkor jó.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Hát és el is felejtettük megbeszélni ezt, hogy és akkor BL döntőn kinek lesz a szurkolás, így, hogy nem a Liverpool került be? Legább illemből az Arzenálnak, ha már angol, angol.
2: Ilyen Liverpool szurkolóként az Arzenálnak.
1: Hát igen, az olyan, mint a Újpest.
2: Hát az a Manchester United, mondjuk meg a City, tehát de az Arzenált sem szeretjük. És hát a Paris Saint-Germain azt meg egyenesen ki nem állhatjuk. Úgyhogy ez most nekem nagyon nehéz, de hogyha most a pisztolyt fognának a fejemhez, és el kéne döntenem, akkor inkább az Arzenál, de igazából mindegy.
1: De ezt nézni fogod?
2: Persze. Meg még arra gondoltam, hogy ilyen aznap pont dolgozni fogok a borozóban, és én Liverpool mezbe fogok menni, hogyha esetleg Arzenál szurkolók vetődnek be, akkor mindenképpen jól érezzék magukat.

0: Ez a Night Shift.
1: Danny Minognak ezt nem küldöd el? Hát, ha ő is visszaír, mint a
2: Seamus Hadjis. Nem, most már nem. Összeveztünk is.
1: Mi mondod? Nem. Rájött, hogy inkább a nővérével, és akkor ez nem esett neki jól? Vagy? Ja, nem az én
2: vagyom. Azt nem vagy. Mindig összekeverem.
1: Na, de tényleg nem szoktad? Vagy így, tehát ezeket a régi nagy klasszikokat? Ezek most divatja van, hogy ilyen diszkos újra értelmezést kapnak. Hát, ha esetleg.
2: Ez egy jó kérdés. Én ebbe sosem értem belevágni, mert akkor ugye felhívom a figyelmet magamra.
1: Még a végén jó járnál, igazad van. Hát
2: nem erre gondolok, hanem ilyenkor hajlamosak. Ugye, ez nem a Danny Minokhoz fog elkerülni, hogyha én írok oda.
1: Nyilván, persze.
2: Hanem valamelyik kiadós, menedzsmentes valakihez, és akkor, na, hogyha éppen egy olyan ember, akkor leszedik, letiltatják, meghurcolnak. Tehát ugye ez nem egy hivatalos remény.
1: Én megvédelek szívesen.
2: Ja, köszönöm. Oké.
1: Figyelj, de csak tényleg...
2: Ha vagy jó ügyvéded, akkor
1: nyugodtan. Figyelj, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát a Tiestónak így lett Grammy-e.
2: Hát örülök.
1: Hogy csinált egy ilyen nem hivatalos remixet ugye a John Legend All of Me-ből, és ezt meghallotta John Legend, és nagyon tetszett neki, és azt mondta,
2: hogy akkor... John Legend az jó fej.
1: És honnan tudod, hogy a Danny Minog nem az?
2: Ah, ez igaz.
1: Oké,
2: adom.
1: Jó, próbálj. Mindjárt adom az e-mail címét, dobjad át neki. Okay. Örülni fog.
2: Köszönöm.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Mondjuk a tenisz szereti inkább. Azon gondolkodtam, amiben ott lesz majd a döntőn. Martin Solveig.
2: Nem tudom, nem ismerem a... az ilyen irányú érdeklődését, hogy most bár tenisz fan azért elmegy a foci meccsre is. Hát de a Párizs az mondjuk azért lehet, hogy nem tudom, hívó szó.
1: David Guetta is hátha.
2: De jó lenne. Te leszel a DJ, nem?
1: Hát jó, de hát azért ez mekkora már, hogy na, mégiscsak mit tudom.
2: Szelfizetsz a Guettával esetben. Azért az menő.
1: Vagy.
2: Azt majd hozd meg a listádon.
1: Igen, nem tudom. De az a vagy, mert ezen gondolkodtam már, hogy külön egy ilyen francia. Felváltva játszom majd egy franciát, egy angolt, hogy az angolokba, de hát a ízés nagy Liverpool szurkoló a Calvin Harris.
2: Hát az oké, hát ő angol.
1: Oké, de hogy akkor vajon ott lesz?
2: A brit,
1: igen, hogy vajon ott lesz? Vagy a Fedbolsznél, akinek meg saját foci csapata van? Na mindegy.
2: Fel tudja, de figyelj, akárkit látsz, a spottoljad.
1: Mindenféleképpen
2: tedd föl az Instára, a Best FM. Mi a
1: Best FM Night Shift, pontosan. Facebook, Insta. Jó, hát az FM Disco remixeket meg pörgetni fogom természetesen, és azok is be lesznek reggelve.
2: Ez az, adjál nekik.
1: Adó, figyelj, CL FM-dizem a puskást. Mindenféleképpen. Mi meg most CL FM-diztük ezt a pénteket, ezt a Night Shift extrát. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten a megszokott helyen, megszokott időben.
2: Mi volt ez a szita-szita péntek?
1: Igen, igen.
2: Rissa-rissa péntek. Nem tudom, mit lehetne még kitalálni.
1: Na, házi feladat szerdáig.
2: Oké.
1: Köszi. Hello.
2: Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak. Áttörést hozott a kínai-amerikai csúcs találkozó. Csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében. Erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza, az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10-en súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnökétől.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel.
1: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már ma, május 15-én van a Családvilág napját, akkor jöjjön egy páros, akik a dal rögzítésekor elvileg még nem voltak, nem hogy egy család, még egy pár sem. De hát legalábbis akkor még csak pletykák keringtek arról, hogy ők együtt lennének. Jay-Z, Beyoncé-val és a Bonnie and Clyde-dal hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Night Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Stefan, a legjobb zenék Magyarország összes ikonikus helyén és fesztiválján fellépett már. Manu Chao, Petőfi Csarnok, Park, Volt Fesztivál, hát a Szigeten meg többször is. Jön a Bongo Bong, itt a Best

Best FM a legjobb zenék, gondolom Jerry Halliwelléknél tegnap elég nagy buli volt, mert egy elsőszülött lánya, Bluebell Madonna Halliwell tegnap ünnepelte 25 születésnapját. Jön anyu, és ami csikkolát írt, hogy

Mester Nova, legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon. Cadaver!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők, szép kártyák, ha nem költ, fizet, orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
1: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foggyulejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Barry White saját bevallása szerint azért nem adta meg a jogokat, hogy felhasználják a hangját a You See the Trouble With Me-hez, mert amikor az első demót meghallotta, olyan ócskának, lélektelennek tűnt az egész, nem tartott sehonnan sehova a dal, de aztán később belátta, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. Jön a Black Legend és a You See the Trouble With Me.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best

Best FM a legjobb zenék. A pár nappal ezelőtt a hétvégére tett jóslat semmit nem változott a meteorológusoknál, ami elég baj, mert akkor ez azt jelenti, hogy tényleg borzasztóan rossz időnk lesz szombaton is, és vasárnap is 16 fokos nappali maximum körül mind a két nap, és elképesztő esőmennyiség mind a két nap.

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun. Helyszín itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Annak kapcsán, hogy a most érkező Romina Johnson a Jamiroquai tavaly világkörüli turnéjának egyik háttérénekese volt, én elmeregtem azon, hogy mennyire jó is lenne az, hogyha mondjuk az Artful Dodger lenne egy-két Jamiroquai bulin az előzenekar. Hát ha ez nem is jön össze, az Artful Dodgert azért el lehet kapni idén-nyáron egészen sok helyen. Nyilván az egészen sok hely az leginkább Angliára, illetve egy-két ibizai, meg máltai fellépése korlátozódik. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast, most itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lisztérzékenység. Sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót. Keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KOR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú étel.
1: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2010-ben ezen a napon Usher Oh My God című kislemeze felkerült az amerikai lista élére, úgyhogy ennek köszönhetően Ushernek lett első helyezése a 90-es, a 2000-es és a 2010-es évekből is. Tudjuk jól ugye, hogy a 2000-es években mi volt az. Hát ez. Jön 2004-ből a Yeah!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Vesztek a legjobb zenék. Az angol száz törvényhozásban van arra lehetőség, hogy a vádlott ugyan nem ismeri el a bűnösségét, de tárgyalás nélkül elfogadja a rákiszabott büntetést. Tehát kereken 28 évvel ezelőtt így lett vége annak a bizonyos George Michael Fairnek, ami ugye hát a nyilvános WC-s after miatt indult, és ami aztán megiklette ezt a dalt. Jön az Outside.

Best FM a legjobb zenek, mindenki eldöntheti akkor most, hogy neki melyik verzió tetszik jobban. Variációk egy témára, az alap ugyanaz, az Enya dal, a Bodicea, a Fugees és a Ready or Not után jön Mario Winans, és az I Don't Wanna Know It a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vem 2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: mert hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kislemezt, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wickmerről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The Music itt a Westen.
1: I got the love in the music, I got soul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Fem a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés. Egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegeső kis lemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you?

Best of a legjobb zenek, és akkor engedek mindenkit indulni bele az éjszakába. Ennyi volt a péntek, ennyi volt már a Night Shift. Ha szombat, és holnap szombat, akkor hip-hop és R&B 6 és 8 óra között csatlakozik hozzá, majd Slim Fit vasárnap pedig ugyanígy 6 és 8 között majd Chilled Lounge-t és Deep House-t fogunk mixelni. DJ Németivel szombaton is, és vasárnap is 8 és éjfél között pedig Biki, Big Favi Tomi lesz majd a Night Shift házigazdája. Jön az Ájájó, Nagy Jalival és a Rapture-rel, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: of love.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.